a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.
2: Hey man. Watch out! It's a woodpecker from space.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last?

I wanna fuck.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jó,
3: te jó. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hallgat, hallgat.
7: Még több! Még több!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több! Még több!

0: 90-es.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

0: feszegetett és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit

0: Bitagyó Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek.
3: 80-as és 90-es évek.
2: Eurodance lágerei.
4: A Gitangyó Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden hét

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Lát száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz szugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Pitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Hello.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Hello, bello, kedves bitangok! Üdvözlök minden kedves hallgatót! Szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek, a fiataloknak, időseknek, munkatársaknak, kollégáknak, illetve akik csak körülöttetek van. Bizony, eljött az idő, hogy retrózzunk egy jót, mit szóltok hozzá? Magyar retrózenéket hoztam, üdvözlök mindenkit, várok mindenkit sok szeretettel a falunkra, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Hello, bello! Hát kérem szépen, meg is érkeztem, és remélem ti is, ugye? Bekapcsoltatok mindent, és behúztátok magatok alá a széket, vagy éppen dolgoztok keményen, ugye? Ugye? Üdvözlök minden hallgatót, minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. 2026. július 15-e van, Roland és Henrik névnapja. Minden Rolandnak és minden Henriknek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. És ugye, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát képzeljétek el, hogy itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Hát van nekünk egy szülinaposunk, de előbb felsorolom, bizony, hogy kik vannak nálunk. Két robotunk, Bobby és R2D2, aztán Bubu 81 és Bubuné, nagy puszi nektek. Kedves Hava, nagy puszi neked. Nefertiti és Zsuzsi, hello, bello, nagy puszi nektek is. És hát, kedves Hava, engedd meg, hogy születésnapod alkalmából felköszöntselek. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked, füled érjen bokáig. Na jó, nem, de egy kicsit, na, érezd a törődést, úgyhogy a következő dal majd nem sokára neked fog szólni. Ne menj sehova! Üdvözlöm a heavenface.com lakóit is, Margitkát, Varázscéklát, Suncit, Ironella, nagy puszint neked is, Lady Sutyeráknak is nagy puszi, Redjogsnak is, aztán itt van Sunny, Vadrózsa, és még sokan mások, bizony-bizony. Aztán jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon is, Elmélkedő és Dani 195, üdvözöllek benneteket, kellemes zenehallgatást mindannyiótoknak, és a Facebook lakókat is üdvözlöm, Kacajkát is, ha esetleg hallgat, meg hát mindenki, aki ébren van és nem alszik, ugye? Na akkor, kérem szépen, akkor még egyszer boldog születésnapot, kedves Hava! Ez a dal neked fog szólni. Happy birthday to you!

0: Rendezvényért, szülinapra mindig csak a Petit hívja.
1: Hogyha tetszett ez a klip, iratkozz fel alul itt.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, halli ho, hello bello! Üdvözlöm azokat, akik most kapcsolták be a Bitangyó Rádiót. Hát kérem szépen, magyar retrókat hoztam, magyar csupa-csupa magyar zenéket. Kizárólag nektek a mai napra, kedves hallgatók, és remélem mindenki örül egy picit. Rég nem hallott zenéket hoztam, úgymond. És hát rockzenét is, mindenféle zenét is, de csak magyarokat, úgyhogy ennyivel kell beérni a mai napra velem. Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk mindenképpen, ha van kedvetek és időtök a mai napon is. Még mielőtt megfulladnék, ugyebár, hát lassan nekem is innom kell valamit. Apropó, ugye meleg van. 30-32 fok van jelenleg itt nálam Kőbányán. Felhívom a füleitek figyelmét arra, hogy mindenképpen hidratáljatok. Igyatok valami finomat, vagy jót. A víz is nagyon jó amúgy. Na de kérem, jönnek a zenék. Edda, elmondom majd, szerelem. Aztán egy rég nem hallott női hang. Király Linda, szerelem utolsó vérig.

nekem csak az a gyönyörű. És veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém. S már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled. Valami ezerrel végig fut a hátad.

0: Dancemania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pétert halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten, itt el.
2: Hey-ho, halli-ho, üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves Csámpás Rozi, itt vagy nálunk már a falon, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Hát kérem szépen, lehet, hogy el fog menni a hangom, és fáj is a torkom. Lehet, hogy sok volt az a jégkrém, meg a hideg üdítő a délelőtt, nem tudom, minden esetre nagyon fáj a torkom, úgyhogy, hát sorry. Na de, hát mit is eszünk ilyenkor nyáron? Hát fagyit, ugye? Nem sokára érkezik bikini. Fagyi című zenéje, aztán Soho Party is eljön, az éjjel soha nem ér véget, ugye milyen régi slágerek itt a Bitangó Rádióban, úgyhogy nem is feszegetem a húrokat, mármint azokat a húrokat, bizony, köszönöm szépen kedves Csámpás Rozi, örülök, hogy itt vagy, ti jöttél, hát biztos, szerintem most keltél, ugye vald be, valljál szint nekem, mert hogy Csámpás Rozi mindig akkor ébredezik, amíg még adás előtt vagy közben, aztán utána itt van ő rendesen, szerető is délután aludni. Hát, ha tudtok, akkor pihenjetek is, főleg ebben a nagy melegben, ugye, kérem szépen. Na, 1991-es felvétel, engedj be kérlek a bikinitől. Hát nem a fagyit hoztam, majd az is fog érkezni, úgyhogy figyelj, fülhely, engedd be a fagyit.

Ó, hát kérem szépen, eljött a kávézás ideje, 4:30 múlt. Ilyenkor szoktunk kávézni, velem szoktatok egy virtuális kávét meginni. Hát akkor mindenkinek egészségére. Na de hát a kávé mellé jó a fagyi is, ugye? És tiszta vagyok nagyon. Hát kérem szépen, érkezik a fagyi is rögtön.

kedves Csámpás Rozi, halmozni kell az élvezeteket. Kávé és fagyi, fagyis kávé, ice café, hát van itt minden, mind a Rozi a moziba, ugye? Ja, a Rozi, az te vagy.

Na hát kérem szépen, a Bitangyó Rádió chat falán a csajok megnyitották a kávé büfét, úgyhogy lehet jönni kávézni hozzánk. Meg is érkezett kedves Roli 37, üdvözöllek, nagy puszi neked is. Gyere kávézz a csajokkal!

Hát csajok, meg ne fájduljon a nyelvetek a sok fagyitól. De ha már van nálatok fagyi, akkor csak nyaljatok. Úgy lehet.

Megyünk partizni, csajok, mit szóltok hozzá? Az éjjel soha nem ér véget, soha partival. Figyelj, fülej! Csajok és fiúk, fülej!

Na, akkor rázzuk meg magunkat, a sok kalóriát most már megettük, megnyaltuk. Most már ideje mozogni egy kicsit, egyet jobbra, egyet balra, előre és hátra.

Bubi is nyomja ezerrel, ez az apukám. Kapd el az asszonyt, azt táncoljatok! Hát kedves Rozi, igen, ennyi élvezet után muszáj ledolgozni azt, amit felhabzsoltál, így van?

Szóval egy szaftos történetet hozok nektek a mai napról, ami velem történt a mai napon. Hát én bedugtam a csengőt, mert nálam nem lehet csak úgy csengetni, ugye? Mindig tudom, ha valaki jön hozzám, akkor bedugom a csengőt, hogy halljam. Mert hát a telefonom az általában le van halkítva. Szóval, múlt héten volt nálunk nagy esőzés, és beázott a tetőm, és szóltam az illetékesnek, hogy ugyan már gyere már is, takaríts ki a, hogy hívják ott, fönn a födémet, meg mindent, az ereszt, és hát csöngetnek, ráéreztem, hogy be kell dugnom a csengőt, csöngetnek, és hát én tök jól el voltam itthon a konyhába, egyszer bugyiba, kérem szépen, hát mind aki otthon érzi magát, ugye nyáron, kidugom a fejem, nézem, hello, hozzád jöttünk, oké, mondom, várjál már egy picit, mondom, főhúzok egy gatyát. Hát a csáv az röhögött, mint állat. Hát gyorsan fölkaptam magamra egy nadrágot, egy rövid gatyát. Azt kirongyoltam, beengedtem őket. Mondom neki, hát mondom, sorry, de mondom, bugyiba voltam, mondom, mégse jövetek ki bugyiba. Azt szakadt a röhögéstől. Hát mondom, sorry, hogy várni kellett rám. Hát ez ott történt ma, a mai napon, ugye? Otthon abban van az ember, ami be akar.

minden napra történik valami, hát ugye tegnap a körömpörkölt a kínai étterembe, hát az valódi nagyon, majdnem bűnbe estem, megmondom nektek, de nem mertem bűnbe esni, úgyhogy nem vettem belőle, de legközelebb ígérem meg fogom kóstolni azt a kínai körömpörköltet. Na de, kérem szépen, érkezik egy igazi örökzöld zene és előadó, Cserháti Zsuzsa, boldogság, gyere haza!

0: Mara 62, üdvözöllek nagy puszi, téged is kedves Greg, Roli 35, Viki, azaz Jezabel nagy puszi nektek, mindannyiótoknak.
1: Ez a Bitangyú Rádió.

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten, itt el.
2: Hello, Bello, üdvözlöm, aki most kapcsolódott bele a retro műsoromban. Csupa-csupa magyar zenéket hoztam számotokra, és remélem élvezitek, vagy élvezni fogjátok, kedves hallgatóim. Hát még egy óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora élő közvetítésen a Twitch-en. Nézd be hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig érkezik kedves kollégám Pete és a Eurodance Mania, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, ugye, és van nekünk egy tök jó chatünk, úgy szól, hogy bithang, kötője jó, kötője radio.com. A továbbiakban érkezik Groove House vándorja DJ Dominic bootlegében, aztán érkezik Cosmix is, kell még egy szó, 2019-es jó kis Club Pulsers bootleg mix, úgyhogy figyelj, fülej. Jól mondtam? Nem, de igen. Aztán érkezik Flipper öcsi, tedd a szívedre a nem tudom mit, de a kezedet bizony

Emlékszem, amikor a Groove House-nak megjelent a Vándor című albuma, hát én rongyosra hallgattam, majdnem minden nap hallgattam ezt a számot, és nagyon-nagyon szerettem, hát remélem ti is.

Nos, hát igen, sokszor nekem nem írja a lejátszó a dal címét, nem tudom, hogy miért, úgyhogy valamikor gondba vagyok. Hát kisegítenek a jó emberek, ugye?

sőt, rá is szoktam csapni a kezemre. Tegnap is ráütöttem a kezemre, úgyhogy ja, ilyen ez a pop szakma, úgymond. Most például majdnem rávertem a számra, hát nem szabad csúnyán beszélni. Amúgy nem szoktam. Sőt, amúgy engem irritál az, ha valaki csúnyán beszél, akár ismerőseim között is van ilyen sajnos. Cosmix, kell még egy szó?

Jön a multimilliómos jazzdobos itt a Bitangyó rádióban, aztán elhajlunk egy kicsit máshova, méghozzá Neoton Familiába holnap hajnalig címmel nem sokára.

Nos, kérem szépen, nálunk a Bitangyó Rádió csendfalán még a majmok is elkezdtek táncolni, ugye? Mert van nekünk egy közös majmunk, Csámpás Rózival, akit nagyon-nagyon imádunk, egy tök kis cuki majom gifben, amit ugye kiszoktunk rakni. Na de érkezik Neoton Família holnap hajnalig.

Csámpás Rozi, téged ki kéne találni, de komolyan. Hát kérem szépen, Csámpás Rozi nem bír magával itt a Pitangyó Rádió chat falán. Nagyon kis vicces vagy, cuki vagy, imádlak, bizony. Jön, érkezik Ákos, minden most kezdődik el.

Jön egy igazán macsó csávó, legalábbis a 90-es években az volt. Hát most már ő is öreg ember, sajnos. Na de volt neki mindig gidái, ugye? Ergo, tiszta erőből nyár!

Már is haladunk tovább, Dolly Rollal, dupla vagy semmi.

Hát hidd el, kedves Csámpás Rozi, egy törölköző nagyon tudám csípni. De az biztos, hogy érkezik 18 órától 20 óráig Pinocchio és a Max Sensation. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. 20 órától 22 óráig érkezik kedves Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk, utánam jönnek a fiúk.

következő dalocskát küldöm minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak, akik szeretik a rózsát, csak is azoknak.

Bizony, nem sokára dübörög nektek Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en fog benneteket várni néhány perc múlva, már érkezik is. A következő zene, Kökény Attila, nincs semmi másom, küldöm mindenkinek.

Gyorsan-gyorsan haladunk tovább, érkezik Kohn Zsuzsa valahol egy lány feldolgozása 2021-ből. Én ezzel a jó kis feldolgozással szeretnék tőletek elbúcsúzni. Legközelebb pénteken jövök lazulni veletek, 16 órától várok mindenkit. Sok szeretettel, ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Én Szil voltam, hello, Bellóka!

Music.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitang Jó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám, a csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ő Shrek, nem, ő Süsü a sárkány. Ezt az égés, majd megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinok.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyó Rádió. Benne már a Fafé Pinocchio egészen 20 óráig. De, mivel belemelegedünk a műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus retro zene válogatását, köszönöm szépen a Szilik Leganőnek. Kedves Szilik, össze a fantasztikus zenéket. Tavi, szép estét és persze jó pihenést neked, a megérdemelt fagyi után. Úgy igyekszem követni az elmúlt heteket, tematikát, ugye az elején kezdünk ugye 80-as évek, aztán ugye majd ugye egy óra után átváltunk ugye 90-es évekre, vagy éppen adódik. Egy fantasztikus formáció, a csapat neve Visage és egy album. Arról egy felvétel, mely bizony nem jelent meg, kérem szépen, maxiba csak bizony kislemezben. Ez a Visage és a felvétel a Monover Moszkva, Holdfény Moszkva felett. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes és jó szórakozást a következő 2 órához. Ez itt a Maxi Sensation. Ugye volt tanap egy adása Wolfinak ugye 20 órától, bizonyos RIP, vagyis Rest in Peace Jam, amely bizony olyan előadókat tartalmaz, akik ugye bár ugye nincsenek közöttünk, szerintem ez is belefért volna abba a műsorba, hiszen szintén a csapat énekese, aki már szintén ugye föntről zenél nekünk. Akárcsak a következő úriember, aki bizony elég fiatalon hagyott itt bennünket, 38 éves korában hunyt el. Bitangyó Rádió. Benne pedig érkezik a reggae fene gyerekek, kérem szépen, ő pedig nem más, mint a Bob Marley és csapata a The Wailers. Cool to be love. Bob Marley and The Wailers.

hogy egy műsor élőben, egy képpel és hang, ugye három platformon, ugye tekintettem meg a műsor. Az én Facebookomon, a Bütangyó Rádió Twitch oldalán, illetve a Bütangyó Rádió TikTok oldalán, bütangyóradio.com, egy megújult weboldal,

online keresztül, ugye el lehet írni a chat felületet. Gyere is légy részese ennek a rádiónak. Mondd el a véleményed. www.bitangyorádió.com.

egy fantasztikus dalszerző, egy fantasztikus muzsikus, a reggae krém szépen koronázatlan királya Bob Marley és a csapata The Wailers. Bizony-bizony volt benne részem, hogy meglátogatottam szülőhazáját, Jamaikát, és voltam a szülőházában, nagy élményem volt a király házában. Bizony-bizony próbáltak ugye lelőni, volt egy ellen merénylet, amely bizony nem sikerült, kudarcba fulladt. Hiszen ugye rengeteg ember tudott megmozdatni, megmozdítani. Sokan hallgattak rá ugye zenével. Milliókat tudott ugye befolyásolni. Reggae, Bob Marley, szintén egy már régi zenész, a Vitangyó Rádióban, Bob Marley. BitangyoRadio.com

1985-ben járunk. Gyakori fantasztikus sikercsapat, a Bad Boys Blue. Volt egy igazán fiatal, csinos, egyelő szól, Pretty Young Girl, Bad Boys Blue.

Igen, kérem szépen, hiszitek vagy nem hiszitek, igen, bizony volt két legendás zenei korszak. Az egyik volt a 80-es évek, a másik ugye nem volt, második a 90-es évek. Rengeteg olyan zenét hagytak ránk, emek kiváló korszakokból, amelyek bizony még napjainkban szintén megállják ugye helyüket, illetve sokan feldolgozzák a muzsikákat. Persze ugye ez sem véletlen. Hogy napjaink muzsikájának alapját ugye általában vagy a 80-as, vagy pedig a 90-es évek egyik zenéje alkotja. Bad Boys Blue.

Young Girl. Egy fiatal csinos vagy a Bitangyó Rádióban, helyett egy kicsikét meg lett turi emberre, ez lennék én, bitangyórádió.com, lehet, hogy meg ott a fafejű Pinocchio, egészen 20 óráig.

kérdezni szépen, hogy a 80-es évek közepén ugye bizony volt egy angol trió, amely igazából uralta az egész zenei piacot szinte. És ez nem volt más, mint a Stock Aitken Waterman szerző trió. ...1986-ban járunk. Három csinos szemre való hölgy. A háttérben a Stock Aitken Waterman szerző trióval. Fantasztikus muzsika feldolgozása. Hiszen a muzsikát a Shocking Blue nevű formáció énekelte valamikor a 60-as évek végén, ha jól emlékszem. Ez a Venus. És most a Bananarama.

No, akkor gyorsan azért vessünk számot mi újság a chatfalon. Itt van velünk kiváló kollégám Roni. Itt van Szép Erdélyből Bubu barátom, itt van Csámpás Rozi, és itt van kérem szépen, rég nem látott horgászlány. Szép estét, szia! Itt van Nefertit, itt van Pista 67, ugye itt van Roli. 37, itt van Sági Gyula barátom, hát hello Gyula, szép estét! Remélem Pandora szintén veled van. Itt van az én kedvesem, az én egyetlenem, kérem szépen Zorka. Kész csók, lábcsók, habcsók. Itt van velünk a háttérben, illetve pontosabban a Twitch-en a Kata. És itt van kedves barátom az Egyesült Államokból, Kodaracki János, nem minden rendben van, a János jó a család. Itt van ugye velünk Pista 67 is. Hát uraim, hölgyeim, szép estét mindenkinek, ez a Bitangyó Rádió. Benne egy fantasztikus Shaking Blue felvétel. 86-os örökevert feltolta, Bananarama és a Venus.

És persze, hogy itt van velünk a Wolfi barátom is a háttérben. Hát hello Wolfi! A zászlók lengető, lengetője.

No, ugye ez a Maxi Sensation, ugye, amely minden szerdán jelentkezik 18-tól 20 óráig a Bitangy Rádióban. Ugye élőben három platformon, képpel és hanggal, bitangyrádió.com. A műsor, tehát ugye láthatok rám szépen a Twitch-en, a TikTokon, illetve az én Facebook oldalamon keresztül nézhetem meg a műsor. Egészen ugye pontosan úszorok, aztán érkezik majd Pete és a Eurodance Mania a Bitangy Rádió műsorában, hiszen ugye szerda van 2026, ne felejtsétek. Július 15-e van, basszus, már túl vagyunk ennek a hónapnak a felén is. Rohan az idő, amely a csókod nélkül múlik el, édesem, hallod?

Ugye kérem szépen, az előbb volt egy Bob Marley sláger, aztán ugye ennek a nyomán találtam egy Maxit, ami éppen a kezembe került. Hát figyelj csak, mire gondolok. A csapat neve Bingo Boys. 91-ben járunk. A téma persze örök, kérem szépen, és elnyűhetetlen. Ami persze nem esetleg egy Bob Marley sláger címe. Bár az igazat megvalva, a muzsikának sok köze nincsen hozzá, majd a végén lesz egy kicsit köze hozzá, addig is figyeljétek. A Bingo Boys és a felvétel persze nem más, mint az a bizonyos No Woman No Cry, vagyis ha nincs asszony, hát akkor bizony nincs írás. A Bingo Boys.

Van ebben kis és szálltum, Pepa. Van ebben minden is, kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió. Benne Maxi Sensation egészen 20 óráig.

No, kérdezem, ugye meleg van még itt Londonban is, hát akkor mi lehet kérdezem szépen a napfényes Floridában, igaz, Janikám, hány fok van nálatok? Ott legalább vagy 40 fok van. Ja, és árnyékban.

Na figyeljön a végén a csattanó majd, amiről beszéltem nektek. Miközben a dalnak a November No Cry című felvételhez, utolsó néhány másodpercben kiderül majd.

No, ennyi volt, tehát kérem szépen, ami igazából kötető volt a dal címe, ez a No Woman No Cry, vagyis nincs az, hogy nincs írás, egy fantasztikus Bob Marley szerzemény. Ez volt kérem szépen a Bingo Boys 91-ből. Kérem szépen, van egy fantasztikus híd a Kauai folyó felett. Erről szól a felvétel. Kauai folyó.

A felvétel címe... River Kwai. Ezeken 1986.

Nem vagyok én egy nyúl. Bármint, hogy tudjuk, hogy nyúl a legerősebb állat. Kérem szépen itt a Bitangyó Rádióban. Ennek 908, volt kérem szépen, és a híd, a kvájfajó felett a Bitangyó Rádióban. Kérem szépen, hogy gyászol ismételten a zenész világ, hiszen sorban veszítjük el a nagyjainkat. Ugye én egy kicsit visszalépek, ugye a legutóbbi, ugye úgymond halálhíre, amely bizony külföldi viszonylatban érint bennünket, hiszen 75 éves korában elhunyt, kérem szépen, egy fantasztikus hang. Hát így érkezik a felvétel, ugye, mert megismert az egész világ. Bonnie Tyler. RIP, vagyis Rest in Peace. Nyugodjék békében. Élt 75 évet. Bonnie Tyler. Aki bizony egy betegség, ugye egy hangszálbetegségnek összeti a fantasztikus sikereit, hiszen volt neki egy hangszálműtét, amikor is nem kellett volna neki énekelni, de bizony nem bírta ki. És ez a szövődménye lett, ez a hang lett a szövődmények, nem szépen. Az orvosi utasítás be nem tartásának. Bonnie Tyler a Bitangyó Rádióban. 1983-as dala. Ezzel debütált szinte, kérem szépen, a listákon. Bonnie Tyler, rest in peace.

Mindenkiért, akik ugye nem lehetnek, hogy a közöttünk egy-egy gyertya égjen, pitangyurádió.com. Igaz, kedves orgászlány? Pitangyurádió.

Ugye nekem tavaly decemberben ugye veszettem édesanyámat. Most is belegondolni rossz egyébként. Biztonságot nyújtó karjai között mindig nyugalomra találtam.

Once Upon a Time, egyszer volt, hol nem volt. Az Operences tengeren is túl, kérem szépen. Egy egészen más jövőben, hol ugye szintén együtt leszünk majd.

Ha már fantasztikus hang, azzal bizony tudok kínálni mindenkinek. 1986. Szintén egy fantasztikus hang, egy egyedi, kérem szépen, 100-ből egy ilyen van, hanem 1000-ből. Jimmy Somerville és a The Communards. It's too cold the night. Hát, hello, kopikám! Szép estét neked is! Csak nem dolgozol.

Give me some release of the Communards. So cold night. Kívül csak az éjszakák. Hát, nem annyira.

egy fantasztikus Max Remezátszó korongján. Én mondtam, ezerből egy ilyen hang van.

Na, kopasz barátom, akkor figyelj! Hegyes fület, hogy beszéljek mostan veled. Régi cseréd vagy a háznál, ugye mindig emberül szolgáltál. Így is mondhatnám, hogy a röviden is tömören, bitangyoradio.com. Ugye a kopasz, ő az az ember, akivel bizony-bizony már gyerekkorok óta összefújt a széle bennünket. Néha persze eltávolodunk egymástól, de aztán mindig ugye össze és összeérnek az útjaink. Ugye ő volt az én jobb kezem, mikor ugye eljártunk diszkózni. Neki is volt egy kazettása a Magnum, amit úgy hívtak, hogy Unitra M531S. Erre bizony egybetűvel rá volt írva egy zenekar és egy szám címe. Kopasz, emlékszel, mi volt az? Én igen.

bizony, akkor ezek lesz az 81-et írtunk. Ott a megfejtés, igen. Ez a bizonyos Don't Go, amely persze egy Vince Clarke szerzemény.

Az ex-Depeche Mode-os, tehát Vince Clark. Itt már a Jezuban, Alison G. Moyet-val. 81. nagy slágere, a Tango.

Hello DJ Freak. Beköszönt a Drusztám is, Bécsopi. Hát igen, ez egy klasszikus egyébként, 81. Az első album debütáló felvétele, Vince Clarke, Alison Jean Moyet, Yazoo és a Don't Go.

1982-ben járunk, ugye? Ugye 81-ben vált ki, kérem szépen, Vince Clark a Depeche Mode-ból. Az első album ugye elkészült után, amely bizony-bizony Vince Clark munkásságát tükrözi ugye a Depeche Mode-ban is. Edison Zsimaéval jött a duó, kérem szépen, ez a Yazoo és a Don't Go, vagyis a

Úgyhogy maradjunk 82-nél még egy felvétel erejéig, aztán pedig ugye átváltunk majd a 90-es évekre. Érkezik az év egyik ikonikus felvétele. 82 tehát. Persze rengeteg ilyen ikonikus felvétel volt ebben a fantasztikus évjáratban. Ezek 1982 tehát érkezzék Boy George és csapata, a Culture Club. És a Do You Really Want to Hurt Me a Vitangi Rádióban.

elektronikus felvétel közepén 82-ből Boy George csapata, a Culture Club, és ez bizonyos Do You Really Want To Hurt, mi a Bitangi Rádióban. Amit bizony Pierrot is elénekelt, Geszti Péter.

Egbe. Németország. 1995. Érkezik Anita és Ray 2, és hogy ez már a Too Unlimited, és a Here I Go Again.

Nyugati Dance Slágra Bitang Rádióban 95-ben járunk. Anita és Ray 2, és ez a Tour Limited és a felvétele. Here I go! Maradunk 95-ben.

0: No, ez a Bitangyó Rádió, benne a fafejű Pinocchio egészen 20 óra, aztán érkezik majd Pete és a Eurodance Mania. Ahogy mondtam, maradunk 95-ben. Érkezik már egy bizonyos sikercsapat. Hatalmas koncertekkel a hátuk mögött. Szóval 95, ez a Bitangyó Rádió.
1: Scooter! Back in the house!
0: Back in the house!
1: Yeah!
0: Yeah!
1: Get off your shirts and wait for further...
0: H.P. Baxter és a Scooter!
1: Starting the microphone business!
0: És amikor a kezdetén...
1: Decade!
0: Move!
1: Move!
0: Your...
1: Ass!
0: Ass!

Move your ass! Move your ass! Move your ass!

on, baby! Ó, kedvesem! Hát a legszebbik, menjem, remélem te is hallod a felvételt. Yes. Move your ass. H.P. Baxter és a Scooter. Valamikor a kezdetén, kérem szépen, 1995. Move your ass, hogy is mozgat a segged. It's nice to be important, but it's more important. Hogy van kedvesen, mozgasd a poposid.

Igen, ezt szoktam volt, mondani, hogy ugye tavaly 2010-ben is volt részem Scooter koncertben. Fantasztikus volt mind fényben, mind pedig hangban, a technika, és persze maga az élő varázs. Egy örök mozgó, 61 éves, énekes H.P. Baxter, aki bizony megállás nélkül bejárta az egész színpadot. Persze nem csodás, hiszen a közel 20 évvel fiatalabb a felesége fiatalon tartja H.P. Baxter és a Scooter és a Move Your Ass a Bitang Rádióban. De ott van az 30 is egyébként, nem tudom pontosan. Na, köszönöm, bitangyorradio.com. Ugrunk egy nagyot 2003-ba. A csapat neve The Sunlovers. Hyperfuck.

Igen, kedvesem, valóban. Köszönöm szépen. Imádom is. Meg is becsülöm. Csak tarts misogék fiatalon. Bár közöttünk nincsen 20-30 éve.

The Sunlovers, a Bitangy Rádióban. 2003-ban járunk. Hyperfolk. Dance Energy. Move your ass.

0: No, Pütöngeredő, belefordulunk már is az utolsó fél órába, hiszen érkezik már 20 órától Pete és a Eurodance Mania Pütöngeredő műsorában. 2003-ban jártunk, kérem szépen ez volt a The Sunlovers felvétele és a Hyperfog. Mert ez a Pitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: 94-ben járunk Hollandiában. Let me be free. Two brothers on the fourth floor. Két testvér. A negyedik emeletről. Two brothers on the fourth floor. 94. Let me be free.

Two Brothers on the Fourth Floor. Két testvér, rövidik emeletről, szépen Hollandiában egyenesen. Let Me Be Free 94.

második irány Olaszország, kérem szépen. Egy ugrás 2000-be. Egy berobbanás a zenei világba. Let me be free! Let me be free! Bitangyoradio.com. Egy rádió határok nélkül. Ugrás 2000-be. Egy olasz DJ, zenéproducer. Ugrás 2000-be. Egy olasz DJ, zenéproducer. Aki bizony tudta,

igen előkerült. Szóval 2000-ben járunk rem szépen egy debütáló albumról, az első maxi lemez. Gigi D'Agostino, egy olasz DJ lemez producer.

0: a Maxi Sensation benne, egészen huszadik a Fafejű Pinocchio. Az, hogy érkezik majd Pete is a Eurodance Mania, egy rádióhatárok nélkül, ez a Bitangyó Rádió. Keresztében megyünk 2023-ba. Ha minden igaz, akkor érkezik egy felvétel. Jaj!
1: Jump in.
0: 2023-ban járunk.
1: It's fantastic. You can brush
0: hát, come on, Barbie girl. It's fantastic. Ez a Bitangyó Rádió.
1: Life is your creation.
0: Come on, Barbie, let's go party.
2: Party.

Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj
hallható. Egy igazán érdekes verzió, kérem szépen, bitangyorradio.com, egy rádióhatárok nélkül. Már is megforgattam a lemezt. Érkezik a másik oldal. Come on Barbie girl. Na figyelj! 2023. Népszerű lemezlovas. Ő DJ Tiesto.

Imagination. Come on Barbie. Let's go party. This is the Bitango Radio Station. Whoa. Egyébként lehet a mai este egyébként kakukktojás, hiszen ez a felvétel ezúttal 7 incse siklemezről pörög 2023. Egy kevés példányszerben megjelent a kislemez egyébként Aqua és a Barbie Girl, rajta egy DJ Tiesto remixben. And no return! Yes, yes! Hí, mindjárt vége van! Come on, Barbie! Egyébként a lemez színe pink, vagyis rózsaszín. Egy igazi csajos lemez. Hát come on, Barbie! Let's go party! DJ Tiesto!

0: variation.
1: Come on, Barbie, let's go party. Wah ha ha ha. Come on, Barbie, let's go party. Ooh oh, ooh oh. Jól kezdődik. 94. Egy kedvenc csapatom a United Six. Love sees no color. United Six.

Hát fölfikám, akkor neked jó pakolást a háttérben. Egyedik Huszorától Pete és a Eurodance Mania, kérem szépen. United Six 94 és a Love Is The Color. Igazi diszkó muzsika, igazi talappalá való felvétel. És ugye ezzel már rá is fordultuk a finish részén, nekedik mondottam néktek Huszorától Pete és a Eurodance Mania. Én lassan búcsúzom. És ugye megköszönöm mindenkinek megtisztelő és egyben kitöltött figyelmét, amely 2 órában. Velem a héten már nem találkoztok, majd csak hétfőn jövök legközelebb. Hiszen pénteken rendezvúm lesz az ördöggel. Igaz életem. www.britannia-radio.com. Imádlak. Love Sees No Color! Hát akkor érkezik az, aminek ilyenkor érkeznie kell. Egy hűsítő felvételem fantasztikus hőségben. Joy Peters 2019-ben megjelent Maxi a lemezjátszó korongján. Winter in my heart. Tél a szívemben, mióta elmentél. Képzeld, azóta még a nap sem süt. www.britannia-radio.com.

0: Köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelés egyben neki töltött figyelmét, mert 2 órában. Tudjátok, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Kedves horgászlány, az ajtók mindig nyitva áll.

0: Hölgyeim és uraim, lányok és rácok, lányok és asszonyok, ez volt mára Maxi Sensation, élőben egy képpel és hanggal az én Facebookomon, a Bütöngi Rádió Twitch, illetve TikTok oldalán keresztül. Érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

0: 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pétert halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Nos, hát szép jó estét kívánok! Ismét egy szerda és ismételten a Eurodance Mania. A mikrofonnál pedig Pete-t halljátok.

ez pedig már itt. Regira y ya vamos a la playa. És a következő felvétel pedig szóljon Pinocchio kollégának. Köszönet képpen az előző két óráért.

És a felvétel pedig Nana és a Spirit of the Night című felvétele lesz. Mindezek után két felvétel kap még szerepet, megállás nélkül itt lesz velünk Argent Sea és a Wish You Were Here című felvétele. Aztán érkezik majd a folytatásban Florida, azaz Florida és a Fuck It című felvétele.

Nos, hát hölgyek, urak, kedves hallgatók, a folytatásban a Maruma felvételével megyünk tovább, melynek címen La Luna, és egy Italo remixben fog felcsendülni kivételesen. Aztán érkezik egyik kedvenc zenei csapatom, jön Eurotic, és érkezik tőlük a White című felvétel. A folytatásban szintén következik egy remekbe szabott csapat a 90-es évekből, érkezik majd Real Mekko és az Another Night, méghozzá egy reggaeton mixben jön a felvétel. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, tartsanunk továbbra, és Eurodance Mania minden szerdán 8-tól 10-ig itt a Vitangio Rádióban, velem Pittel. És a 80-as, 90-es évek, illetve napjaink legjobb Eurodance slágereivel.

Nos, hát hölgyek, urak, a következő felvételünk pedig szóljon minden csetes hallgatónknak, aki itt van velünk chatfalunkon. A chat.bitangio.kötőjel radio.com elérhetőségén itt van a mi chatünkön. Itt van már a Pinocchio kolléga, Roni kolléga. Itt van a mi AI zsenink, aztán Ártodítunk, aztán jön Bubu 81 barátom. És bizonyára háttérben ott van velünk Bubuni is. Hát kedves Csámpás Rozi, remélem, illetve látom, hogy képet már cseréltél, de a néven még nem változtattál. Üdvözöllek téged is. És egy kedves törzshallgató, Szerint Szalamander, szia-szia. És végül, de nem utolsó sorban, itt van velünk Zorka is. Köszönöm nektek, hogy velem vagytok, 21 óra 00, tehát a második órájához érkezett a mai Eurodance Mania. Melynek következő előadói? Érkezik majd Alexia és a Summer is Crazy, aztán jön Klasszandra és az Ola Ola. És figyelj Zorka, mert érkezik egy nagy kedvenc. Nem csak a tiéd, hanem az enyém is érkezik, DJ Bobo és a Keep on Dancing. És végül, de nem utolsó sorban, jön majd a mi ügyeletes fogorvosunk. Érkezik Dr. Alman és egyik legismertebb, legfelkapottabb felvétele. Jön az It's My Life, méghozzá egy Extended Radio verzióban. Tovább jó szórakozást mindenkinek, tartsatok velünk továbbra is, hiszen az elkövetkezendő egy órában is azon fogok fáradozni, hogy jobbnál jobb Eurodance felvitelekkel szórakoztassalak majd benneteket. A 80-as, 90-es évektől egészen napjainkig.

0: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.
1: Így van, hölgyeim és uraim, minden szerdán érkezem hozzátok 8-tól 10-ig ide a Bitangyó Rádióban, és természetesen hozom a legjobb irodalmi felvételeket a 80-as évektől egészen napjainkig. A folytatásban sem lesz az másként, hiszen érkezik Gina G és a Gimme Summer Love egy Metro Extended Eurobeat mixben. Aztán jön Mr. President és a Take Me to the Limit című felvétele, azaz bizony-bizony nincs határ. Beérkezik Sash és a Mysterious Times című felvétele, aztán jön Vega Boys, akikkel ellátogatunk méghozzá, nem is akárhova, hanem elmegyünk, elutazunk virtuálisan Ibizára. We are going to Ibiza című felvételükkel folytatjuk majd. És ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, tarts velünk továbbra, és érezd jó magad, hiszen egészen este 10 óráig a mikrofonnál Pete-et hallod.

0: Nos hát, kedves hallgatók, eljött a búcsú ideje. Én a következő kettő darab felvétellel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában Pitet hallottátok. Velem legközelebb a Eurodance Mania keretein belül jövő héten szerdán találkozhatok ismételten. Érkezem majd 20 órától egészen este 22 óráig a legjobb Eurodance felvitelekkel, ahogy ezt a ma is tettem. Mindenkinek köszönöm a kitartást, találkozunk jövő héten ugyanebben az időben, és a folytatásban a két búcsú felvétel. Első Modo és a Liebe Tanzen, illetve a Lieben Tango című felvétel lesz. A másik felvételünk, amely az utolsó felvétel, érkezik majd Labus. Aki édes álmokat fog nekünk kívánni, következik majd tőle a Sweet Dreams. Én még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, az elmúlt két órában Pitet hallottátok. Találkozunk jövő héten, addig is hallgassátok továbbra is a Vitangyó Rádiót, hiszen minden kedves kollégám azon fáradozik, hogy minél érdekesebb és minél színvonalasabb műsorral próbálja meneteket szórakoztatni. Úgyhogy tessék hallgatni a Vitangyó Rádiót. Találkozunk jövő héten. További szép estét mindenkinek, sziasztok!
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este, Pitten.

0: ciao!
1: Bitangyó Rádió. A 80-as.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene!

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanhió Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.